Kufushe, kufusha, marimari nyen kuchar, kuchar fushe, kuchar fusha, marimari nyen kuruf, kuruf fushe, kuruf fusha. Marimari kompulamien, marimari kompushe, intetaran kaleta nyen.